0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kalár és táncsoport és cserkészet minden második szombaton délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Streeten, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket.
0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
2: Üdvözlünk mindenkit, itt az Adelaide-i Magyar Rádió stúdiójában jelentkezünk, és ma egy kicsit cigányosra fogjuk a műsort, avagy a Parnograsz együttes fog szólni. Hát a Parnograsz együttes annyit kell tudni, hogy több mint 4 évtizede muzsikálnak magyar-roma zenét Magyarországon és világszerte. Őket fogjuk ma hallgatni egy előzetes tévéműsorból. Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Köszönjük szépen! Mindenkit szeretettel köszöntjük az Akusztik című műsorban. A Parnagrasztot halljátok és látjátok, többségben az ötödik albumról fogtok hallani zenéket és feldolgozásokat is. És most szólnék a vendégzenészünknek, nagyon kedves barátunknak, Szilágyi Tórinak kérnék egy nagy tapsot! Isten hozott közénk ismét, ezen éve nem találkoztunk, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy. És akkor a következő nótában ő is részt vesz.

Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát elhiszem, hogy nagyon nehéz megállni, hogy ne álljatok fel táncolni, de a következő koncerten ígérem, hogy ott lehetőség lesz rá. Úgyhogy folytatjuk az ötödik lemeznek a bemutatásával. Hát igazság szerint, mint lemez bemutató koncertet is fel lehet ezt így fogni. Úgyhogy a következő dal a Sunen Romale lesz, ami nem tudom még zenekarnak a zenéje, de imádjuk, és azt hagyd mondjam el, hogy az ötödik lemezen ugye úgy próbáltuk a repertoárt kialakítani, hogy kedvenc dalaink is rajta legyenek, habár azok már előadott dalok, nem újak és nem írott dalok, hanem előadott dalok, de mivel szeretjük őket, ezért úgy gondoltuk, hogy legyenek lemezen, úgyhogy egy ilyen dalt fogtok hallani.

0: Köszönjük szépen!
1: Jöjjön egy másik nagyon-nagyon érdekes kis dal, amit a Viktor fog énekelni. És a Tony meg megint hegedülni. Gyere, édesapa! Rakd el azt a pénzt, ne dugdosod a zsebedbe! Ezt én kezdem, vagy te? Te kezded, akkor indítjál.

0: Köszönjük szépen!
1: Kérem a gitárt, és most egy olyan dal fog következni, kérem a tengetjük, kérem a visszahazasomat.
0: De hát most egy olyan dal fog következni, amint a Már nem szédülőkhöz próbáltunk valami hasonló jellegű dalt írni, és természetesen Helena fogja énekelni, úgyhogy megpróbáltuk a Már nem szédülőknek a párját megkeresni mondjuk dalba. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerült ez a dal ilyen formában.

0: Köszönjük szépen! Ez a szám a másnak dalol már a madár címet kapta.
1: Másnak dalol az a madár.
0: Hát madár, teljesen mindegy. És most jön egy... Milyen nóta, Tony, az? A Szabolcsi cigány nóta. Mondjuk eddig mi végig Szabolcsi cigány nótát játszottunk, mert szabolcsiak vagyunk. Na! Hadd szóljon. Én morban.

Köszönjük szépen, csak néztek, mint Maci a málnásba, hogy mi történik. Hát igazság szerint ez is már feldolgozás alá került ez a dal, mert a lemezen biztos, hogy nem így van. De aki a koncertünkre jár, az biztos tisztában van azzal, hogy sose úgy játszunk el egy dalt. Mondjuk a Már nem szédülököt kivéve, mert annak mondjuk van egy forgatókönyve. De nagyon sok dalt mindig változtatunk valamit rajta, és ugyanígy néznek rám, mint most. Úgyhogy most pedig jöjjön a Puskáznom kell. Megint egy nehéz nóta jön.

Köszönjük szépen! Az elét én fulladtam meg, most a fiam fulladt meg. Bocsánat, de hát ilyen ez a pop szakma. Milyen hangba játsszuk ezt? Game-ol? Jó.

Köszönjük szépen! Na és akkor most jöjjön az a dal, amivel igazság szerint én azt hiszem, hogy 2016-ban így berobbantunk a magyarországi köztudatba így olyan téren, amilyen téren mondjuk én vagy mi szerettük volna. Úgyhogy hallgassátok nagyon-nagyon sok szeretettel a Már nem szédülök című számunkat.

Köszönjük szépen, és megkérjük Tonyt, hogy jöjjön fel. Köszönjük szépen, Isten hozott megint közénk. Na és akkor most jöjjön a Sanyi Komának a jó kis nótája, amit nagyon-nagyon szeret a Boti. Úgyhogy akkor innen is küldjük neki nagyon-nagyon sok szeretettel. Ezt én kezdem.

Na, ez is megvolt. Megy, ezt csak csinálni kell, azt szokták mondani. Hát, most pedig jöjjön egy feldolgozás, amit igazság szerint koncerten hallhattok, hallhatjátok ezt a feldolgozást, és hát ez így, ahogy hallani fogjátok, fölkerült az 5. lemezre is ez a dal.

Köszönjük szépen! És a következő vendéget szeretném bemutatni, Bohemian Betyász, von Palágyi Mátét! Egy nagy tapsokat kérjek neki! Szaszi megtelítem! Na, úgyhogy elhívtuk őt is ide, hogy játszom velünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalt, de csak kettőre van időnk. Úgyhogy két dalt választottunk ki, és mind a kettőt játsszuk koncerten, de mind a kettőt másképpen. Úgyhogy most a dalotoknak a változatának, a változatjain, a feldolgozásának a feldolgozáson jön, úgyhogy figyelj, hogy mit csináltunk vele, aztán kevessél, amerre tudsz minket.